kuće s avadom, jes kezem sirum, tekišer cerek, on kun mda zumim kez, jes kezem sirum.